Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-je Metzger Viki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a radio1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metzger Viki, tehát ez az Éden, itt a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha akkor jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió 1-es kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fate lesz-el közösen, a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a Rádió egy is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson, július 22-26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Ecory-tól is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurst dalával Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki a rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben. És nem is csak a Lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a Lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, amit teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Raid Out of Blood Running! Pár perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak 3 sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott. Nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról. Sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették mégiscsak Amerikában. Jó, megszűn! Az igazi mai sláger a Szólt itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Like Mine, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hétfőn ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat Győrben, a Zöld utcában. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb állomásához érkezik a Fehérvári út és a Zöld utca csomópontjának áttépítése Győrben. Hétfőn, azaz július 20-án a közműépítések miatt ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat a Zöld utcában. A legjelentősebb forgalomkorlátozásra július 25-én és 26-án kell számítani. Ekkor az útburkolat marása miatt a járművek csak egyenesen haladhatnak át a csomóponton. A kanyarodás minden irányba tilos lesz. A sávbővítési munkálatok október végéig tartanak. Részletek a gyurhirek.hu oldalon. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtos kocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a Győri Hírek. Több mint 62 ezer hazai vállalkozás adószáma került veszélybe, miután nem tették közzé határidőre a tavalyi évre vonatkozó számviteli beszámolójukat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már megkezdte a felszólítások kiküldését a mulasztóknak, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatóság. Az érintetteknek az értesítés átvételétől számítva 30 napjuk van a hiányosság pótlására, amivel még elkerülhetik a bírságot. A második felszólítás már akár 200 ezer forintos büntetést vonhat maga után. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sok felé lesz élénk, erős, a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel jelekkel összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: már 14 perccel. Július 18-a van, a Frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz, ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Let You Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business Summit, már is indítok itt a Rádió 1-en. Let's get down to business.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 2 egyáráért. Huszkvarna 135 R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Győrben az Andőnél. Siess az akció limitált. andőkft.hu.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Klalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hétfőn ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat Győrben, a Zöld utcában. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb állomásához érkezik a Fehérvári út és a Zöld utca csomópontjának áttépítése Győrben. Hétfőn, azaz július 20-án a közműépítések miatt ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat a Zöld utcában. A legjelentősebb forgalomkorlátozásra július 25-én és 26-án kell számítani. Ekkor az útburkolat marása miatt a járművek csak egyenesen haladhatnak át a csomóponton. A kanyarodás minden irányba tilos lesz. A sávbővítési munkálatok október végéig tartanak. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtos kocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a győri hírek.hu oldalon. A kánikula nem csak a szervezetünket, hanem az otthon tartott gyógyszereinket is komoly kihívások elé állítja. A tartós hőség ugyanis nem csak a készítmények hatékonyságát ronthatja a helytelen tárolás miatt, de azt is jelentősen befolyásolhatja, hogyan hatnak az egyes spirulák a szervezetünkre. Kutyánné dr. Somogyi Aranka, a Győri PEC kórház vezető főgyógyszerésze arra figyelmeztet, hogy a nyári hónapokban fokozottan ügyeljünk a készítmények biztonságos kezelésére és a megfelelő tárolási előírások betartására. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős, a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy szerintem nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország, Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal is, Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a helyzet, srácok?
3: Figyelem! Július 25-én, szombaton, hatalmas buli a Hollywood Café & Clubban, a Vámos Szabadi határátkelőnél, Győrtől mindössze 10 percre. A színpadon Gáspár Laci, a hangulatért PSG Omni fele. Zene, show, július 25-én a Hollywood Café & Clubban. Ne maradj le!
2: Na csumi!
4: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen, tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannon víz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtos kocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a Győri Hírek.hu oldalon. Japán légióssal erősítette meg keretét az Eto női labdarúgó csapata. A 20 éves Sena Fukumoto az osztrák élvonalbeli Linz együttesétől érkezik Győrbe, de korábban megfordult a német Bayer Leverkusen alakulatánál is. A főként védekező középpályásként bevethető futballista az osztrák bajnokság előző idényében csapata minden mérkőzését végigjátszotta. Az Eto vezetése bízik benne, hogy Fukumoto kiváló állóképességével és játéktudásával komoly erősítést jelent majd a célok elérésében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Élőszavas mesemondásról szóló módszertani kurzust szervez augusztus 8-án a Talizmán Egyesület Dunaszigeten. A három részes foglalkozást Sándor Ildikó néprajzkutató és mesemondó vezeti, aki bemutatja, hogyan lehet könyv nélkül saját szavakkal mesélni úgy, hogy a történet valóban életre keljen. A program pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és minden mese iránt érdeklődőnek szól. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sok felé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el. Az összes Rádió 1 DJ ott lesz. Hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson. Ő pedig Kygo, az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió 1 Top 50, az elmúlt 1 hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend, a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
4: 2 egyáráért. Huszkvarna 135 R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Győrben az Andőnél. Siess az akció limitált. andőkft.hu
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
5: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfrancia DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahó!

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hétfőn ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat Győrben a Zöld utcában. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb állomásához érkezik a Fehérvári út és a Zöld utca csomópontjának átépítése Győrben. Hétfőn, azaz július 20-án a közműépítések miatt ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat a Zöld utcában. A legjelentősebb forgalomkorlátozásra július 25-én és 26-án kell számítani. Ekkor az útburkolat marása miatt a járművek csak egyenesen haladhatnak át a csomóponton. A kanyarodás minden irányba tilos lesz. A sávbővítési munkálatok október végéig tartanak. Részletek a gyurhirek.hu oldalon. Élőszavas mesemondásról szóló módszertani kurzust szervez augusztus 8-án a Talizmán Egyesület Dunaszigeten. A három részes foglalkozást Sándor Ildikó néprajzkutató és mesemondó vezeti, aki bemutatja, hogyan lehet könyv nélkül saját szavakkal mesélni úgy, hogy a történet valóban életre keljen. A program pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és minden mese iránt érdeklődőnek szól. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Több mint 62 ezer hazai vállalkozás adószáma került veszélybe, miután nem tették közzé határidőre a tavalyi évre vonatkozó számviteli beszámolójukat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már megkezdte a felszólítások kiküldését a mulasztóknak, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatóság. Az érintetteknek az értesítés átvételétől számítva 30 napjuk van a hiányosság pótlására, amivel még elkerülhetik a bírságot. A második felszólítás már akár 200 ezer forintos büntetést vonhat maga után. Jó, ha tudják, a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős, a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: A ellenőrzés, ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
2: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
2: egymás után. Tehát,
1: hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bolt tulajdonos, hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
3: A kifárasztásra mennek.
2: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad. Megint tegyünk egyet. Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Elmondom
2: baj. Neked.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
2: jó, a kaja, az hozzád járnak
1: ennek. Ez lehet.
2: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
3: És már ismeritek az egész tábort.
2: Várjál, de
3: visszajárnak.
2: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
3: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
2: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
1: Nem, mit jársz utána?
3: Hát ez egy...
1: Előveszel.
2: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát hányan járhatnak tényleg. Oda?
3: De attól még kifizeti.
2: Oké, okay, igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg ki kell fizetnie.
3: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
2: És hozzá. Piáztak.
3: Piáztak, ettek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinni.
2: Ja, ez
3: és
2: mekkora egy rohadékság, és akkor az elviterese más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
3: Igen. Voltak ilyen igazi kegyáskodások.
2: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
1: jó, már most mondom.
2: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
1: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
3: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy fél egyre jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
2: igen, nem foglalnak már
1: pusztasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
2: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
3: Egészségetekre sem.
2: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
3: Egy kicsit tehát, mi is.
2: Ingyen élés, ne továbbja.
3: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
2: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát igen, ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
3: Hát igen.
2: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
3: A te pénzedet a Ferinél költ.
2: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és nem ad számlát, nem baj, jó a kaja.
3: De végigettük már az étlapot.
2: De jó, a ortopádi menjünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
3: Az igazolványom.
1: A napocsi.
2: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
3: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
2: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
3: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
2: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
3: Nincs
2: tehát,
3: hogy
2: a legjobb.
3: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
3: Végzi a munkáját, na, értem.
2: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
2: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzád járnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
3: Fotozzák a taxisból is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
2: Aha. Igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
2: Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
2: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
2: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotós hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát, jó az
3: nem
1: is,
3: rossz az, hallok.
2: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
1: Gyertek.
2: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
1: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
2: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén ne, felfedte magát,
3: ne,
2: írja Viktor.
3: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést?
2: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy ja, nyilván mennyi, 5000 odaadó, az kész, tehát ki ad erről számlát.
3: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
2: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 12:30-kor mekkora rázza ezt a felé kajára.
3: Utána
2: elmegy egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
3: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
2: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolom.
1: Te kezdte.
2: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az hát, nagyon na. kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
3: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
2: nem buktattál elégét, most irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt. Jó ötlet. Tisztelt navosok, mákos guba.
3: Napi ajánlatunk,
2: csak egy 10 naposok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. Navos igazolvány.
3: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne telepedjenek tele. Nagyon jó.
2: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek Ica, csak azért...
3: Szeretek nap.
2: Szeretlek, I love you nap, csak azért felrakta.
1: A csaj mesélte, a mesztelen jogát is.
2: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
3: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
2: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak
3: kell lenni. Ehhez kell egy lelkület.
2: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére szájú volt.
3: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
2: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi.
3: Na jó.
2: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Ú, de jó vagy.
2: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
2: Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen, navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
2: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve hát, fizeti, mi fizetjük.
1: Igen.
2: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
2: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
3: Navraforgó olajban
2: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy egyik.
3: Navancslé.
2: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen.
2: Persze,
1: igen,
2: ők fizetnek.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Ja.
3: Nyugtával dicsért a navot.
2: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
3: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: De hogy, az hogy jelented be?
3: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
3: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
3: címszó alatt lehet elvileg.
2: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Mi fújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
3: És eztek egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
1: Legváros bukta.
3: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
3: Ki jön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
2: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
2: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, elvámit csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
2: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Azaz.
2: Megérted. Kacsát rozén.
3: A legdrágább pezsgőből rendeljetek meg.
2: Akkor már csapjanak oda.
0: Nyugod!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a helyzet, srácok?
3: Figyelem! Július 25-én, szombaton, hatalmas buli a Hollywood Café & Clubban, a Vámos Szabadi határátkelőnél, Győrtől mindössze 10 percre. A színpadon Gáspár Laci, a hangulatért PSG Omni fele. Zene, show, július 25-én a Hollywood Café & Clubban. Ne maradj le!
2: Na csumi!
4: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen, tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Alfa!

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtos kocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a Győri Hírek. Oldalon. Japán légióssal erősítette meg keretét az Eto női labdarúgó csapata. A 20 éves Sena Fukumoto az osztrák élvonalbeli Linz együttesétől érkezik Győrbe, de korábban megfordult a német Bayer Leverkusen alakulatánál is. A főként védekező középpályásként bevethető futballista az osztrák bajnokság előző idényében csapata minden mérkőzését végigjátszotta. Az Eto vezetése bízik benne, hogy Fukumoto kiváló állóképességével és játéktudásával komoly erősítést jelent majd a célok elérésében. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A kánikula nem csak a szervezetünket, hanem az otthon tartott gyógyszereinket is komoly kihívások elé állítja. A tartós hőség ugyanis nem csak a készítmények hatékonyságát ronthatja a helytelen tárolás miatt, de azt is jelentősen befolyásolhatja, hogyan hatnak az egyes spirulák a szervezetünkre. Kutyánné dr. Somogyi Aranka, a Győri PEC Kórház vezető főgyógyszerésze arra figyelmeztet, hogy a nyári hónapokban fokozottan ügyeljünk a készítmények biztonságos kezelésére és a megfelelő tárolási előírások betartására. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
4: Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el.
3: Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sok felé lesz élénk, erős, a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítettek.

0: szebb időket megélt autóipari, hát Fellegvár, gyártás Fellegvára, és azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
1: Zseni.
2: Ez nekem tetszik.
1: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
2: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
2: a birkáknak,
0: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
2: És ilyenkor ez már a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
2: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
1: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
2: Nem?
1: Lehet bérelni birkát?
2: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj, egyébként
2: van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
1: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
1: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
1: legelnek.
0: Basszus,
1: ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
1: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
1: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
1: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
2: És arról van szó, hogy mennyi?
1: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
1: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott jár.
1: És akkor minden nap végződ a teje.
2: Dobjuk el a gelger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi attól, mert erőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Juditka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Multitem még nem, csak egy tője volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarrágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták,

0: és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
1: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, okay, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette,
2: leszerelte,
0: leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Te jó Isten. A villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mosuk magunknak.
0: Igen, figyeld, de hogy milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
1: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges
0: jó,
1: legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
1: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
2: Igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
1: Úgy,
0: igen? Ott rendben. Ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
1: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
0: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Hát nem mész ki.
0: Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga, maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
1: A Krampuszos jel, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
1: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
1: Mint hogy megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
1: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
1: Vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
1: Igen.
0: Ugye, tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezetet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóba önszorgalomból lecseréled az olajat.
1: Ott két van kihagyott... elhivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
1: van szírt vízünk, van tisztított
0: vízünk. Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdést, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
1: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőn ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat Győrben a Zöld utcában. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb állomásához érkezik a Fehérvári út és a Zöld utca csomópontjának áttépítése Győrben. Hétfőn, azaz július 20-án a közműépítések miatt ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat a Zöld utcában. A legjelentősebb forgalomkorlátozásra július 25-én és 26-án kell számítani. Ekkor az útburkolat marása miatt a járművek csak egyenesen haladhatnak át a csomóponton. A kanyarodás minden irányba tilos lesz. A sávbővítési munkálatok október végéig tartanak. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Élőszavas mesemondásról szóló módszertani kurzust szervez augusztus 8-án a Talizmán Egyesület Dunaszigeten. A három részes foglalkozást Sándor Ildikó néprajzkutató és mesemondó vezeti, aki bemutatja, hogyan lehet könyv nélkül saját szavakkal mesélni úgy, hogy a történet valóban életre keljen. A program pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és minden mese iránt érdeklődőnek szól. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtoskocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Kibercsalókra figyelmeztet, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is, a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben.
1: Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és Balázs!
4: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
6: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
7: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
6: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vízében áztatni a lábad, de nincs pénzed elmenni nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár Rövödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
7: Vedér!
6: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
7: Én ez kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
6: hogy
7: három vederre?
6: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy Hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
8: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
7: Laci, hogy... messze nem ráírt másokból.
6: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
8: Hála Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
6: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
8: nincs
6: tudom.
8: Ilyen település, megkerestem.
6: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
7: Ő egy ilyen viccemben, és már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
6: Jaj, tartalmadják.
7: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17:15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
6: Plusz 31, aha.
7: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság, vágytam egy kis adrenalinra.
6: Hogy ki és mit akar?
7: Hogy kinek volt bőr a képén.
6: Este 4:06.
7: Este 4:06, okay. Vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
8: Így mondta, Papp.
7: Papp Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
8: De jó. Nyíregyházán?
7: Nem tudom, hogy hol lett
8: vagy
7: a Sárkány
8: ezt nem mondta,
7: utca.
8: Csak Sárkány
7: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
6: én... Na, várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát felhív egy csávó este 4:06-kor.
7: Igen,
6: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
7: Hát, biztos van Sárkány utca valahol.
6: Sárkány utca.
7: De nem mondta meg a város se.
6: Jaj, a város se mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
7: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
6: És akkor, jaj, nincs téredő.
7: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy ó, nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
8: 22. kerület Budapest.
7: Nem, van az Orcinál is. Azt nálatok Orcinál is van. Igen, ugye?
6: Nincs meg a száma?
7: De megvan.
6: Hányad már
8: itt az idő.
7: Hát nem, felhívjuk.
6: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
7: Hozd már lécös a nyereményemet.
6: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, feleségem, én nyertek nap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
7: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
8: Elkicsérünk.
6: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
8: Lesötéti tablakú mergába.
6: Tehát mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi van.
7: Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
6: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem.
7: Induljak el azonnal?
6: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
7: igen,
6: őket, és...
7: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, elfogad.
6: Megkíselték Rásko Esztert a 8. kerületi.
7: Nuncsakú szúrták.
6: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és hazaverték vagyok.
7: Na várj, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
6: Nem.
7: Én a meglepetés erejében hiszek, mert csak azzal lehetem, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pokjárásba.
6: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj.
9: Napot kívánok, kedves uram, Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdekelni.
6: Egy olyan üggyel való kapcsolatosan. Ő volt
7: ő az?
6: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Papp Tamás néven.
7: Ő az? Többen is vannak az életében?
6: Hát akkor ő van.
7: Hányan nyertétek még meg a 150
9: ezeret? Jó napot kívánok, kedves uram. Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
6: Már érzed, hogy gyanús.
8: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
6: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
7: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg te Papp Tamásnak hívják.
6: Igen, ő valószínűleg egyébként Papp Tamás.
7: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg valószínűleg ez a sajátja.
6: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
7: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
6: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most titok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érérő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval, Pap Tamás, ez van.
7: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az e-mail, free mail-es e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
8: Nekünk más, de hát akkor már komolyabb dolgok foglalkoztattak.
7: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkozó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
8: Mit tanultál tőlük?
7: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
6: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
7: Hát tehát, szerintem nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
6: igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
8: nem. Majd megfogsz.
7: Igen, de hogy nálunk a tinédzsereknek, tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
6: Régi jó dolgokból vármilyen kár, nem marad semmi. Igen. Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
8: Basszus, egy karácsonyfa.
6: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
7: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
6: Nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
7: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban van júliusban?
6: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa. Hát
7: de felül
6: örbül.
7: Nem is. De felül
6: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek lesz enni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
7: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
6: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában? De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
7: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
8: Igen.
6: Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
8: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
6: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
7: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
6: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
7: Többen írják, hogy amúgy akinek tehát mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
6: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép, a terasz ki van világítva, vagy hogy van lett függöny. Na de a fa azért mindennek határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
8: Nem tudom, hogy az van-e benne.
6: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
8: hogy szarok
6: a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
7: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
6: Igen, na ezért, tehát, hogy
7: mikor porszívózott utoljára?
6: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
7: Hogy menedzseld el a húsvétot?
6: Egyébként, igen.
7: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
8: tényleg,
7: volt?
8: Tényleg a nyuszi? No. Hello.
7: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
6: Igen.
7: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
6: hogy ki kell tartani igen. Egy évig?
7: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
6: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
7: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
6: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
7: Ezek modern gömbök, tehát ők szerintem fiatalok választották.
6: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
7: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
6: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
7: Azt mondják,
6: hol
7: ezért
6: vette
7: örökzöl
6: a fenyőt?
8: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
6: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
7: ebben a melegben.
6: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
7: hát
6: rajta.
7: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
6: Igen.
7: Ez nagyon durva.
6: Akkor 25 000 volt, és akkor is ennyire lefelé konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
7: Te fogadjuk, hogy úgy tetted a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kivitted a garázsba.
6: Jaj, hát nálunk hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézés, és szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában.
7: Nem megy fel a kukás
6: nem, autó. Le kell vinned a kukát.
7: Hát ilyen lehet, ha az
6: szerinted
7: ember
6: egy... mire tartok 3 szomáliai?
7: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
6: Szomáliai
7: a szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
6: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
7: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
6: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus, hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság, van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom, egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
8: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
6: Ne csináld!
8: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben, Ati.
6: Ne csináljátok! Itt van, hát miért most... állnak fák júniusban?
7: Azt írják, hogy a csontváznak nem a Halloween-i díszítésben van.
6: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált agy a karosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
8: Nem kell vele szórakozni, de... viszont bármikor ünnepel.
7: Jó, mi az a dolog?
8: Úgy mész haza, ma karácsony van.
6: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
7: Nem, az mindig csak ilyen furcsa. Azt akartam kérdezni, Bás, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
6: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
7: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
8: De mert mindenkinek ki.
6: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam?
7: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
6: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
8: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
7: Kocsikulcs például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba, és van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
6: És évek óta ott van.
7: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
8: van. Hiányozna, ha nem lenne.
7: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
6: De az van, hogy amikor majd öregszel, töppedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
7: De milyen irányból?
6: Hát elkezdesz töppedni.
7: De közben miért úgy cseszted a mellemet fogdosnád?
6: De nem csak a melledet fogom, csak megmutattam, hogy
7: töppedsz. Belemarkoltál levegőbe, hogy töppedsz.
8: Az is
7: töppedsz. Te töppedsz.
6: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 számmal kisebb lesz a lábad.
7: Akkor ez egy beruházás?
6: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
7: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert, hogy majd egyszer már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
4: És akkor egy rövid szünet, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. A korlátozás a Zrínyi utca, Esperanto út és Veselényi utca közötti szakaszát, valamint a Hunyadi utca egy részét érinti. A karbantartás idejére a szolgáltató lajtoskocsiból biztosít tiszta ivóvizet az ott élők számára. Részletek a győri hírek.hu oldalon. Japán légióssal erősítette meg keretét az Eto női labdarúgó csapata. A 20 éves Sena Fukumoto az osztrák élvonalbeli Linz együttesétől érkezik Győrbe, de korábban megfordult a német Bayer Leverkusen alakulatánál is. A főként védekező középpályásként bevethető futballista az osztrák bajnokság előző idényében csapata minden mérkőzését végigjátszotta. Az Eto vezetése bízik benne, hogy Fukumoto kiváló állóképességével és játéktudásával komoly erősítést jelent majd a célok elérésében. Részletek a győri hírek.hu oldalon. Élőszavas mesemondásról szóló módszertani kurzust szervez augusztus 8-án a Talizmán Egyesület Dunaszigeten. A három részes foglalkozást Sándor Ildikó néprajzkutató és mesemondó vezeti, aki bemutatja, hogyan lehet könyv nélkül saját szavakkal mesélni úgy, hogy a történet valóban életre keljen. A program pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és minden mese iránt érdeklődőnek szól. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen, Győr-Moson-Sopron vármegyéből is, július 31-e éjfélig várják. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporokra, zivatarokra.

0: filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Ez nadrág úgy tetszett nekem, mint az a csajhordó.
0: Igen, az egy az, jó, a, igen, egy
1: az,
0: kis...
1: Visszajött a divatba azonra.
0: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai.
1: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind?
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes. Emlékszem, a csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszaurusok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopter, mert Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt, a időseknek is mindent meg tudtak fogni.
0: Igen.
2: Nem hiszem, hogy 93-os. Ezt nem hiszem.
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: én
2: késő.
1: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék. A saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindig dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenkit fölélesztettek.
1: Mindegy, akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek hogy nem egyszer nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom hangodon.
2: Benne van a Jenny.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
2: Igen? Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
0: nem.
2: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a 4 dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy ilyen kis rohanós lény volt.
2: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus?
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
0: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
1: Tudná hozzá csapkodni a szárnyaiddal?
0: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk. És igen, egyébként a madár az jó tűz.
1: Pterosaurus? Péterosaurus.
0: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
1: Hogy elszállsz.
0: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
1: A távolba.
3: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök
1: éppen. Hát csinálj meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
0: Igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes jön.
1: Szerettem, hogy megcsinálod. A végén egy kicsit galambát elindult. Igen.
3: Jó reggelt.
0: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen. Sziasztok.
0: Robikám, hol vagy, merre mész, mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
0: Budafok környékén mászkátok, dolgozgatok.

0: Aha, mit csináltok?
1: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
0: Jó, hogy készül, gyakorolsz, gyakorolsz.
1: Igen.
0: Jó, na figyelj, mit hozol?
1: Hát, mutatom a legjobbamat.
0: Jó, azonnal húz elő, azonnal húz elő a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három sogukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
2: Papa, te vagy az?
3: Ez egy apatosaurus.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
2: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
0: jó, távolodjál, távolodjál.
2: De mindenben működik a távolodás.
0: Távolodás a legjobb, persze. Majd még egy távolodós?
1: Távolodós.
0: Kezdve.
2: Elvitte ez a vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy hírólet. Csáu.
2: Csodálatos.
0: Nagyon
2: szépen. Azt mondjuk, ez Bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti pázás ilyenek. Jó, egy utolsót még?
2: Van,
0: dönteni annyira rosszak. Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
4: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
0: Én érzem.
4: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
0: Nem, mondd el.
4: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelven megint, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
4: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
0: Oké.
3: És tényleg?
2: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
3: Tényleg így?
0: Jó.
3: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
4: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más, szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, a régieket ebben is sokkal hallatszik, jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
4: Ebben
0: ebbe egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
2: De akkor mi kell döntéseket hozni? A mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
0: Igen.
4: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
2: Hát és mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi ballagása.
0: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
4: Igen, de van 3 testvére, és valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
2: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
0: Miért tűnt ez egy fóka?
4: Hát, távol át azért a fókától.
0: Én ezt adom, gyerekek, nálam
2: ő.
0: Igen, nekem
2: ez
0: ő.
2: Csak a vihás között, amiatt mondod.
4: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugyan nektek egy elefánt.
0: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
3: Nem biztos, hogy közhelyes.
0: Oké, figyelünk.
2: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő.
2: Nem ezzel jöttél.
3: Nem ezt értek.
4: A Jurakori nagy emlősöket értétek, ja mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkert? Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
4: Tehát azt csinálod, hogy beszítsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a kigyőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
0: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fé, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
2: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
0: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
4: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
0: Jó, zseni vagy.
4: Párokat ide, oda, jobbra, balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
2: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
4: Mármint, mire gondolsz egészen
2: pontosan? Hát, hogy valaki folytott hangon próbálja átpriselni a levegőt az ajkait.
4: Igen. Ezt én elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánoz már az elefántot. Mert ez szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
0: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
4: elefántot. Igen.
0: Ezért nem lehet nekem fasírtam a hétvégére, csak mondom nekem. Figyelj, de jó, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
4: Ha kapod egy kampusz fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
0: Jó.
4: Jó, hozom az elefántot.
0: Leállíthatatlan.
3: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
0: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
4: Nyugodj!
0: Halló! Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
5: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi nagyon nagy...
5: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
0: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
5: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát... Hallamot
3: kell.
0: Várj, ez reklám, bocs.
5: Jönnek a...
0: Nem fizettünk elő. Várj, még nem jön semmi, mert még átugorja a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot havonta. Reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
5: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhaajtó. Majd megjelenik a velociraptor.
2: Rálépett egy dióra, várjál!
0: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere, utazd. Még.
3: Na.
2: Gyere, Buksu, gyere.
0: Hozzad. Csinál. Nagyon.
5: És kész.
0: De várj még az elejét.
3: Jó. Várj, ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt.
2: Hozzad.
5: Igen.
3: Meghaltál?
2: A gége mikrofon kikapcsolt.
5: Egyébként
0: jó.
5: A Predátornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
0: Ez is jó. Tök.
5: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
5: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Idigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jelenetem, volt időm kisvideóban meghallgatni a horror.
2: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
6: Tekrés, de szép. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jackson, amitől a Riptide. 49. David Guettával, Alessóval a Never Going Home Tonight. Blondish, Never Walk Alone, a 48. A 47. helyen játszottam Teddy Swims pop balladáját, Lose Control. 46. Shouse-tól Felix Jentől a Walk With Me. 45. Kygo, Ava Max, Whatever.

0: Disco és Rehab közös dala, Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

Különleges kapcsolatot, nem feltétlenül ugyanazzal az emberrel persze, a boldogságot és az örömöt kerestük, amit a korábbi kapcsolatunkban tapasztaltunk. Erről szól a Do It Again, a 38. helyen Rayda.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence-es Serial Remixben, 36. Alok, Eva Max és a Car Keys. Purple Disco Machine, How's This, Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával, itt a Dracula.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 28.

Rádió 1-en, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Kamrad következik a 27. helyen.

0: a Rádió 1, ez a Top 50, Kamrad Dalát, Metsa Sari, Hugo Sonic és az Itt Félszögült követi a 26. helyen. Joe Corey, Be Alright, a 25. Jó egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálás. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

Igen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50 a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music Make Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband? Baby!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Galantis, Stay a Little Longer, 12. Comrades, Be

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió forint.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hang a dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: Rádió 1, ez a Top 50. Minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Heart Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night is long. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Loi Get Lucky, a 7. BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizam.

Fate of Ophelia. Ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten tele

0: Action Captain. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: Újabb állomásához érkezik a Fehérvári út és a Zöld utca csomópontjának áttépítése Győrben. Hétfőn, azaz július 20-án a közműépítések miatt ideiglenesen kikapcsolják a jelzőlámpákat a Zöld utcában. A legjelentősebb forgalomkorlátozásra július 25-én és 26-án kell számítani. Élőszavas mesemondásról szóló módszertani kurzust szervez augusztus 8-án a Talizmán Egyesület Dunaszigeten. A három részes foglalkozást Sándor Ildikó néprajzkutató és mesemondó vezeti. A program pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és minden mese iránt érdeklődőnek szól. Átmeneti vízhiányra kell számítani hétfőn Győrben, Nádorváros egy részén. A Pannonvíz szakemberei ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek, ezért július 20-án reggel 8 és délután 2 óra között szünetel a szolgáltatás. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

3, egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, nagyon-nagyon szép szombat délutánt, jó hétvégét mindenkinek. Július 18-a van, ez pedig a Daily Mix. Jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek a folytatásban is, de nem felejtjük el a névnaposainkat ezen a napon sem. A Frigyesek az ünneplőink, úgyhogy nekik boldogat, mellettük tényleg minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben és a környéken is. A folytatásban pedig megyünk tovább. Hi Patton, Norma Jean Martin és Harry P.F. Farhármasával.

103.1 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, autósok úton lévők még mindig dolgoznak a Gicsokorópátka Mainfőcsanak összekötőn a 23-as kilométerkőnél. Györül barátnál félpályás lezárásra is lehet számítani. Munkálatok a Tényőbekötő úton a 06-os kilométerkő között, és a Pápagyőr összekötőn is dolgoznak a 7-es és a 33-as kilométerkő között. Jó utat, balesetmentes közlekedést bármere is járjanak. Itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, a folytatásban pedig Kashmirrel megyünk tovább, és egy nagy kedvenccel. Jön már is a Wild Ride.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap délelőtt 10-től ismételten mosolyhajtás a Dunakaputértől indul délelőtt 10-től, tehát a menet minden hétvégén megrendezik ezt a hobbi kerékpározást, kicsiknek és persze nagyoknak, úgyhogy nincs korhatár. Akár egyedül, akár barátokkal vagy családdal gurulhatsz, minden egyes pedál fordulat egy lépés a szabadság és a feltöltődés felé. Kb. 2x10 kilométert tesznek meg, ezúttal is mindenképpen irányt állt oda vasárnap délelőtt 10-től. Itt a folytatásban pedig Kámrád jön.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül.
2: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben.

0: 103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és itt a Daily Mixben a folytatásban is jönnek a kedvencek. Az amerikai énekes dalszerző srác Alex Warren, aki 2025-ben pont egy éve jelentette meg az Ordinary című dalát. Eltelt egy év, több mint 2 milliárd stream van már ezen a dalon. Nemrég ünnepelte ezt a, mondjuk úgy, hogy óriási mérföldkövet az amerikai énekes srác. Hát hatalmas, amit letett az asztalra. Reméljük a folytatás is ilyen lesz. Jön már is akkor az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal.
3: Csak igazi

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Győr és a környék, nagyon szép szombat délutánt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál ebben az órában is Hársfai Istvánt hallják, és hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, az amerikai énekesnőt, Lady Gagát, aki ebben a szakmában elért mindent, amit csak lehetett, sőt a filmes szakmában is kimaxolta a dolgokat, bár még ott a filmes teljesítményért, a színészetért nem kapott Oscar-díjat, de ott már van több olyan dal is, ami Oscar-díjat nyert tőle. Hát természetesen a csúcson

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők mindenképpen óvatosan az Öttemény lébény összekötőn, a 4-es kilométerkőnél még mindig útszükület mellett lehet haladni, közbeépítés miatt van ott egyébként fennakadás. Dolgoznak a Győr-Bakonybánk összekötő úton, a 3-as és 6-os kilométerkő között, valamint a Tata-Győr összekötőn is munkálatok több helyen Böny térségében. Jó utat, balesetmentes közlekedést bárhol is járjanak. Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig megyünk tovább a Fastboy-jal. Jön is azonnal a Good Life.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-áig nem hoznak ítéletet a magyar bíróságok, kivételt képez egy-egy soron kívüli ügy, például letartóztatás elrendelése. Ez a határidőket viszont nem érinti. Július 15-én a bíróságok napja. A jogszabály írja elő azt, hogy ezzel kezdetét vegye az ítélkezési szünet, amelynek egységessége segíti az eljárások szervezését, hiszen kiszámíthatóvá teszi a nyári szabadságolásokat. A győri törvényszék közölte, augusztus 20-ig tart a szünet, ugyanakkor a bíróságok az ítélkezési szünet ideje alatt sem tartanak zárva, a beadványok elektronikus és postai úton történő kézbesítése zavartalanul működik. A bíróságok azonban tárgyalásokat főszabály szerint a törvénykezési szünet ideje alatt nem tartanak. Ám a büntető ügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti, és a polgári és közigazgatási ügyekre is igaz, hogy a felekre megállapított határidőkbe ez a bő hónap nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadók ugyanakkor az ítélkezés szünet alatt is soron kívüli ügyek, a végrehajtási perek és egyes nem peres eljárások esetében, részletek erről egyébként a gyurihirek.hu-n. Itt a Rádió 1-en a folytatásban pedig jön Felix Jén és a Sáusz, ez a Walk With Me.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, rágyamkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játszunk az igazi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Győrben és a térségben holnap is erős lehet a szél, bár a csapadékból már állítólag kevesebbet kapunk. Azt ígérik a szakemberek, hogy azért napos gomoly felhős időnk lesz, emellett, ahogy mondtam, a szél is fújhat, de a maximum érték most is elérheti akár a 30 fokot, és hajnalban sem lesz nagyon hideg, 16 és 23 fok között alakul majd a minimum, napközben pedig akár 26-31 fokot is mérhetünk. Erre készülni. A folytatásban pedig jön Kámrád itt a Rádió 1-en. Ez tőle az egyik első nagy kedvenc, az I Believe.

103.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a környék, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Hársfai Istvánt hallották. Holnap délben találkozunk, de természetesen az igazi mai slágereket itt hagyom ezúttal is. Jön Kis Márti. Szombat lévén, ha minden igaz, ő hozza kettőtől a kedvenceket. Tartsanak vele a 103.1-en. Én mindenkinek nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást kívánok. És természetesen, ha melózni kell itt szombaton is, akkor nagyon-nagyon jó munkát. A közvetlen folytatásban pedig érkezik Diplo legismertebb formációja, a Major Lazer, ezúttal DJ Snake-kel, szól már is, a Lean On a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: 2 egyáráért! Huszkvarna 135 R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Győrben az Andőnél. Siess az akció limitált. andőkft.hu
3: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: de capsulni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenéssel, Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Kid Laroi-jal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picikét felpörgetjük most a ritmust, nem amit elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer szuperszárt, ő Sam Felt.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös lágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár hát még csak onnan tud. Mindenki nagyon várja a készülő új albumot, ami hát nem tudjuk, hogy elkészül-e.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opelite-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az Opelite-dal.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ahó, csók a családnak! Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
1: Nem.
0: De hangalapján neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
1: Én voltam már fűtojás korábban.
0: Fűtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
1: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverem, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
1: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés már, és hol is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűtojás, nem tudom, kik vannak még ott. Picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
1: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagy úr is megvan.
1: És a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatod egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
1: Nagyon köszönjük szépen. I don't need a camera to capture this
2: moment. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: A

0: a Muki.
1: Övekedve kapcsolni, lassan indulunk.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: mególalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello!
1: Szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkol?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghajigálnak. De ma briteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi.
1: Igen.
0: Azt én is egyébként. Na. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várj, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon a sportrajongó, úgyhogy biztos követi majd a VB-t.

lessons I've learned. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C.

0: játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Jackson Captain. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bármi csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktak már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnak közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a helyzet, srácok?
3: Figyelem! Július 25-én, szombaton, hatalmas buli a Hollywood Café & Clubban, a Vámos Szabadi határátkelőnél, Győrtől mindössze 10 percre. A színpadon Gáspár Laci, a hangulatért PSG Obli fele. Zene, show, július 25-én a Hollywood Café & Clubban. Ne maradj le!
2: Na, csumi!
4: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
5: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy Star DJ, Ellen Walker után két Star DJ, hanem három, Felixen és a Shahuz, utóbbi ugye egy ausztrál, új-zélandi DJ producer duo. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, Cookie is érkezik majd 5 órától, Before Party Show, Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Monsieur, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól Disco Sheet, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépéseit a fülzúgása és a szimitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozzon nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében, Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Sesame Street és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy hamarosan Mixband, két órán át, Monsieur Cookie-val. Csörünk, úgyhogy ezt most felveszem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni. Ó, hát az... vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed Alihop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Mi a helyzet, srácok?
7: Figyelem! Július 25-én, szombaton, hatalmas buli a Hollywood Café & Clubban, a Vámosszabadi határátkelőnél, Győrtől mindössze 10 percre. A színpadon Gáspár Laci, a hangulatért PSG Ogni fele. Zene, show, július 25-én a Hollywood Café & Clubban. Ne maradj le!
6: Na, csumi!
8: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
9: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
10: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
11: 2-1 áráért. Huszkvarna 135 R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Győrben az Andőnél. Siess az akció limitált. andőkft.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

nagyon egyenes úgy tűnik, hogy videoklip is lesz, bizony. Striptizek benne. 10 nézettsége, vagy 12. Na jó. De egy nő striptizné, millió nézettsége lenne, ugye? Ha, ha. Hajjá, a legújabb dalunkkal.

0: kedves hallgató, küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanóba kamionozunk a Pipikével, jó kezé nekte vagy a legjobb, üdv Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, velük is írta nekem, hogy milyen volt ez a kis Nora and Pure. Csak eltűnt az üzenet, nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stim, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék nektek egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-a volt, Karcsikának egy zenét, Perul Papa Disco Substitution, ez most nincs rám, ne ragudrám. Kívánok neki innen is nagyon boldog születésnapot, még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig, nagyon szeretjük anya és apa, köszönjük szépen, nagyon jók vagytok, csak ki tovább kérek, mondd be. Elmondtam, drága Ani. Érkezik elég újabb David Guetta, Just the way you are. Ez az egyik kedvencem, imádom. És David, itt fajt, barátom. Na mondd meg egy picike valamit, na.
1: Hey, what's up, it's David Guetta.

Köszönjük szépen, hogy írtál. Jó? Üzenem Norbinak is, hogy igen, élőben vagyok, Norbi. Igen, élőben. Nyugodtan írhatsz nekem, jó, drága barátom? Állap, menjünk tovább. Érkezik egy újdonság, ami isteni. Mindenhol number one. Szerintem Magyarországon hamarosan. Az is lesz. Jön akkor, oh, another 45. Nem fordítva, Kuki, another 54. By 4. 6, 7. A szám címe, Talk to you. Hiddetek nekem, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangerő maximális santesek érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi ma is lágja megy. Talk to you. Azt csinálom.

0: Cent, Don't Leave.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

hallgató szereti a hangodat. Hát Norbi azért szerintem nem mindenki, de nem baj. Csak ki ne szárjál a melegben, igyál vizet, a ragyó egy fizet. Ja, ez az én dumám, igen, iszok vizet, ragyó egy fizet. Hát igen, jó idő van, az biztosan. Szerintem sokan lett vannak Balatonon, bizony, vagy a strandokon, otthon, saját medence. Szól a ragyó egy, jó nektek, higgyetek nekem. Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikának fiúk, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még jó, csak szeptember tűnik, hogy az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez ennek kitűnő. Lányok fiúk, a legújabb Fischer, itt a rádió egyen, eszem címe, még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk, gyerünk!

Csak így az ima is legjárna egy helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy ne esen az első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanolyan is működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyőre egy kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen az eső, de csak éjszakán, jó? Napközben az emelek tudok kicsit menni,

0: Freud Atom, Helmut Atom, Dochi és Ang City.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
4: Navi?
5: Na jó.
3: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
4: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
3: gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
5: Navraforgó olajban.
3: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
5: Navancslé.
3: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
4: Igen,
3: persze,
4: igen,
3: ők fizetnek.
4: Fizet.
3: Igen. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
5: és
3: is nagyon szeretik.
5: Eztek egy kis rablóhúst.
3: Jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
5: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
4: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
5: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
3: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
4: Igen, ha jöttök, másra.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen?

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Telefon alia nula a tus a rom sa 11 sa 13 és ameddig nem érkezik az első telefonaló zenélünk, érkezik egy Sheeran Camera Cyril Remix.
1: I don't need a camera to capture this moment.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: These beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Kívánságműsor, Russzoraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
3: Lukács vagyok.
2: Tessék?
3: Lukács.
2: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
3: Nagyon jól vagyok.
2: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
3: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
2: De kinek?
3: A nagyannának.
2: Nagymamának?
3: Igen.
2: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
3: Igen.
2: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki, neked pedig egy jó estét, jó?
3: Köszönöm.
2: Ciao, szia, jó legyél. Érkezik lennünk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula, ez egy jó film, csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
1: Cookie Weekend Show.
4: Cookie Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Enikő vagyok, halló, halló!
1: Hello, szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jó vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádióm, Rádió 1.
1: Nagyon
2: kedvenc
1: jó.
2: Rádióim.
1: Nagyon jó, na!
2: Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kértöltelem Ray, és a szem címe Where is my husband, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kelemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Neked is.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm. Szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címén Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánságműsor 20 óraig, a vonatúsa végén üséges telefonalunk. Nem tudom, hogy csinál, de mindig még körüladásban valami TikTok van, szerintem, vagy TikTok, igen. Mösszö Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, te?
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonna sütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés, igen, festés. Igen, igen. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jól alakul van?
2: Szürke hétköznapokra utaljak.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy ez tűrhető lenni itt a
1: jó van, oké.
2: Időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát végez, egy kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik egy újabb számfeld, és a szám címe Heart Like Mine.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Franciu a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zenédet, érted. Mindig jó voltál, érted. Ott is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weeknd, és a szám címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor benn dolgozom most éjszakás nővéreknek. Igen? És itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak és téged, hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdezte, órátom, lehet, hogy bevonalok, ja. Nem számít. Keresztelved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: hallja. Minden lényegtel.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, el is jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao. Szia. Az egyik Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen pécázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Baggy, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mint tisztelt nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi, majd sláger, megy diszkosít, rádió show, DJ Junior nélkül, de DJ Junior mixére, Bárány Attil és jó magam, Hambai PG.
4: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Én ezekben a pillanatokban már természetesen Siófokon vagyok, hiszen már délután lementem oda a bizonyos végközi országos találkozón miatt, aminek a ma esti folytatása a Dance Side Set lesz. Én Bárány Attila vagyok, természetesen csak fél évben a Rádió 1-en.
3: Egyből Alex Kenji lemezével kívánok kellemes rádiózás ma estére itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger meg a Diszkósít Rádió Show-ban.

szépen írja nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gágyó, So Many Times itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkos Tédő Show-ban.

0: Gyurbit, Laci lesznek, ugyanakkor a padavanyaim ott lesznek olyan DJ-k, akiket nem feltétlen tudok említeni név szerint itt a Rádió Egyen, viszont az mindig is kérdés volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán, és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább, egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi Trédio Show-ban.

0: Essential Béközép-országos találkozón, ami ma a Dance Size-edben csúcsosodik ki. Várok mindenkit szeretettel!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ugye ma este Bogács, és hogyha valaki nem jön el buliba mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió 1-en, a Diszkosi Tédosó. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Cibic

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonál.

0: 22. Jön a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok US Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World Is Mine Radio Show on

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Laughing Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik, lesz egy ilyen Hugo-lel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugo-lel egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat, én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök, nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Ugye jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugo-lel elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugo közöse, a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri velünk.

0: és See a Little Longer itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este a Loving Arms lemezjátszói mögött, és egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, és Sam Sara és a Jala FG, ezzel megyünk tovább Brandon remixébe itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Fesztivál.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és a szombati különkiadásunk a szokás szerint a Laughing Games indította be. Andri, zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-23

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem nyúlik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el, én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt.

0: Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztivál rádió egyes bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1.

0: estét hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőse megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: klubbiérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, Antonio viszinálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti.
2: Szia, Geri. Sziasztok, Rádió 1-esek. Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antonio verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Sidepiece és a Cry For You szombat este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antónia a lemezjátszóim mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dub Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

is the World Is Mine radio show on Radio 1.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: 2026-os Antonio Remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a rádió egyet. Jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A rádió

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, hetente egy óra ilyenkor mindig kiadó nálunk, most a Guest Mixben, Front of You a lemezjátszóknál.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombati éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom. Többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy újdonságát. Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello, a halott pénz is az Emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez az Opel Light-től a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem duválunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió 1 stage-el.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor, most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.